0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Inflációsadatok szerint közleményben tiltakoztak.
2: Több ezren tüntettek.
1: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában Budapestről. Igen, a fővárosról, amely hajszál hiány megint kénytelen volt csődöt jelenteni. Köszönhetően az előző kormány által Budapest ellen folytatott keresztes hadjáratnak. Most, ha csak rövid időre is, lélegzetvételhez jutott a város, és ezzel együtt a vezetése is. Az Orbán kormány dúlása után még nagyon-nagyon sok település van, és marad pénzügyi vészhelyzetben, nem csak Budapest. Sokat töröm a fejem azon, hogy vajon mi okozta az előző kormány, és különösen Orbán Viktor dühött és kíméletlen Budapest ellenességét. Ennek részben lehettek politikai okai is, mert korábban az úgynevezett úri kerületek, vagyis az első, a Várnegyed, a második, vagyis a Rózsadomb és vidéke, végül a 12. a Hegyvidék kivételével sohasem volt túl népszerű sem a keresztény kurzus, sem az 1992-től keresztény közép gúnyát viselő Fidesz. Később sem, amikor már a szélső jobbtól is próbált és tudott szavazókat elcsábítani. Mégis Budapest mindig szálka maradt a bukott miniszterelnök szemében. Ennek számos jelét láttuk már az első 1998 és 2002 közötti országlása idején is. A fővárosiak például neki köszönhetik a Gödör néven ismert szórakozó helyet az Erzsébet téren. Ott eredetileg a Nemzeti Színháznak kellett volna állnia méltó módon a belváros közepén. Orbánék azonban megtorpedozták a már készülő tervet, és egy méltatlanabb helyre, a délpesti Vágóhíd mellé száműzték a Nemzet Színházát. Ráadásul az azóta jól ismert eljárás szerint egy megbundázott tervpályázattal. Azóta is nyögi a város Siklós Mária tervező kezemunkáját. Utána jött sorban a többi, se szeri, se száma a Budapestre rákényszerített különféle Orbáni épületeknek. Rózsa Péter kollégám alig győzi számba venni a város tervezésen és az építész szakmán tett építészeti erőszak nyomait a fővárosban. Mindez persze csak a külső jele a bukott miniszterelnök zsigeri Budapest ellenességének, amihez érdekes adalék, hogy minden diktátor igyekszik a városokba beerőszakolt monstre épületekkel is sajátos történelmi emlékművet állítani saját magának. Ennek a legjobb példája a Neres Disneyland, aminek az idézőjelben vett gyümölcsét láthatjuk a várban. Műemlék és történelem hamisítás a köbön. Egyszer még valaki egészen biztosan filmet is forgat majd az egyszerű, Fejér megyei vidéki fiúról, akit a gőgös nagyváros soha nem fogadott be, majd mégis palotát építetett saját magának a királyi várban, hogy felülről nézhesse le az alattvalóit. A lelki sebeit örök életében nyalogathatja már, ha belemer nézni a tükörbe. Akár egy 19. századi francia nagyregény hőse, egy magyar Julien Sorel. Orbán dinasztikus álmainak minden esetre lőttek, számosokból kifolyólag. Elsősorban azért, mert az általa megálmodott Orbánház trónfosztását már jó előre kimondták a választók idén, április 12-én. Biztos, ami biztos alapon. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
5: Klubrádió.
6: Tények.
7: Vélemények.
6: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
8: 4 percen múlt 18 óra, még az éjszaka folyamán nagyon kemény csapásokat mérhet Iránra, és felvetette egy stratégiai jelentőségű sziget elfoglalásának lehetőségét is Donald Trump. Október közepéig kap haladékot a fővárosa a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. több mint 170 millió forintot kapott távozáskor, Matolcsy György volt jegybankelnök. Az ország nagy részén holnap túlnyomóan napos időre, délután 21 és 26 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok még az éjszaka folyamán nagyon kemény csapásokat mérhet az országra, és felvetette a stratégiai jelentőségű Kark-sziget elfoglalásának lehetőségét is, amely az iráni kőolaj export mintegy 90%-át bonyolítja, írja a CNN. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint egymást követő második napon hajtott végre támadásokat amerikai katonai bázisok ellen a térségben, válaszul az iráni célpontok elleni amerikai légi csapásokra. Teherán azt állította, hogy lezárta a Hormuzi szorost, ezt azonban az amerikai hadsereg cáfolta. Csepregi Zsolt közel-kelet szakértő a Reggeli Gyorsban arról beszélt, Teherán nem akarja bevonni az öbölmenti államokat vagy Izraelt, ezért támadja csak az amerikai katonai létesítményeket.
2: A Hormuzi szoros annyira van lezárva, amennyire külön megállapodásokat tudnak kötni Teheránnal egyes államok. Nincs a Hormuzi szoros lezárva, jelentős mértékben van korlátozva. Itt a percepció és érzékelés kérdése. Ha a piacok úgy érzik, hogy ez a erős korlátozás, ez inkább lezárás, akkor pánikba kerülhetnek, ha pedig azt érzik, hogy mégiscsak van lehetőség kihozni onnan a kőolajat különböző külön megállapodások alapján, vagy továbbra is, mint az elmúlt hónapokban lehet azt érzékeltetni, hogy napokra vagyunk a megállapodástól, miközben már több mint negyed év eltelt, akkor a piacok még egy darabig nyugodtan maradnak, de valahol a nyár során el fog érni ez a konfliktus azokat az objektív határokat, mikor le fog állni Iránban a kőolajtermelés, amikor egy súlyos eszkaláció meg fog történni az öbölben, amikor tényleg a valóság szembe fog jönni a politikai diplomáciai manőverekkel, és az lesz a legveszélyesebb pont, mert akkor Irán is addig fog eszkalálni, ameddig nem érzi azt, hogy ezt a konfliktust be lehet fejezni a saját érdekei mentén.
8: A kormány több gazdasági és közszolgáltatási intézkedésről is döntött. Novemberig meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, évvégig fenntartják a diák hitelek kamat stopját, valamint 3,6 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési programot indítanak. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormányon is ugyanazt fogja csinálni, mint két éve, amikor hőmérőkkel járta országszerte az egészségügyi intézményeket.
7: Két évvel ezelőtt még egyszerű állampolgárként az ország számos kórházába jártam. Nem álltak mellettem miniszterek, nem volt mögöttem a teljes államigazgatás, nem kaptam napi jelentéseket, sem kormányzati előterjesztéseket. Volt viszont nálam egy hőmérő. Az állami kórházakban több mint 1200 nagy teljesítményű hűtőberendezés és mintegy 11500 klímaberendezés működik, amelyek több mint 700 műtő és 100 steril tér működését szolgálják. Az előregedett és sokszor a jelenlegi előírásoknak már nem megfelelő rendszerek egy része már nem képes biztosítani azt a hűtési kapacitást, amelyre a modern betegellátásnak szüksége van. Elrendeltem a teljes kórházi hűtési rendszer soron kívül felülvizsgálatát, utasítottam az érintett szervezeteket a legsürgetőbb beruházások megindítására.
8: Nem veszi át Balázsi Gyula érdekeltségeit, az állam erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt Magyar Péter.
9: A Balázsi Gyula féle cégre pedig azt tudom mondani, hogy azért a végrehajtásoknak, felszámolásoknak, csődejárásoknak elég konkrét szabályai vannak, tehát ez nem úgy működik, hogy akkor majd egy neres cég onnan kiviszi a tartozást. Sajnos ezek a cégek, ezek nem csak neres cégeknek tartoznak. Az állami cégeket, a minisztériumokat szinte semmit nem lehet csinálni ennélkül a cég nélkül rövid távon. Nyilván ez egy-két héten, hónapon belül meg kell, hogy változzon, úgyhogy mentesíteni fogjuk majd a szabályokkal, és új közbeszerzéseket kell kiírnunk, kisebbeket. Azt tudom mondani, hogy itt ennek azért van egy szabálya, és valóban született egy ilyen döntés, mi nem vesszük át ezeket a cégeket.
8: Október közepéig kap haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Erről beszélt Magyar Éva szóvivő.
10: A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
8: A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Dunahíd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását. Erről számolt be egy Facebook videóban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
11: a kormány néhány alapelvet rögzített, és azt a feladatot adta nekem, mint közlekedési és beruházási miniszternek, hogy teljes körülön vizsgáljuk át a beruházást. Az első feladat az, hogy amit csak lehet, ebből visszaszerezünk az adófizetőknek, és érvényesítsük a magyar állam jogos követeléseit, ezt meg fogjuk tenni. A másik feladatunk, hogy felülvizsgáljuk a műszaki tartalmat, és megnézzük, hogy hol lehet visszalépni a 2x2 sávból még 2x1-re. Az biztos, hogy a Dunántúli oldalon ez nem lehetséges, hiszen ott elkészült az út. Ahol még ezt érdemes vizsgálni, az maga a híd, ami már azért előre haladott állapotban van, de meg kell néznünk, hogy lehetséges-e még esetleg a műszaki tartalmat felülvizsgálni, és ahol biztosan ezt meg kell tennünk, az az alföldi 20 km-es szakasz, ahol a választások előtt 2 héttel találta ki a kormány, hogy még hogy ki lehessen tolni egy kis pénzt, azt is 2x1-ről 2x2 sávra bővítik, aminek tényleg semmi értelme nincsen. Tehát felül fogjuk vizsgálni a műszaki tartalmat, hogyha arra jutunk, hogy vissza kell és vissza tudunk lépni a műszaki tartalomból, akkor erre az időre fel fogjuk függeszteni a beruházást. És az egy nagyon fontos harmadik alapelv, amit szeretnék rögzíteni, nem fogunk torzókat hagyni. Nem fogjuk a mohácsiakat büntetni azért, hogy milyen rossz döntéseket hozott Lázár János és a leköszönt Orbán kormány. Az nem cél, hogy az elkészült hídszerkezetek ott álljanak és rozsdásodjanak. Igyekszünk olyan megoldást találni, hogy a mohácsi híd megépüljön, de a lehető legszerényebb műszaki tartalommal, ami indokolt, és ami azt biztosítja, hogy át lehessen kelni közúton a Dunán, de nem annál többet, és megpróbáljuk a lehető legtöbb pénzt visszaszerezni a magyar államnak. Tehát ezen elvek mentén kezdjük el a mohácsi híd beruházás felvizsgálatát a kormány döntése szerint.
8: A kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada társ szervezésében. A nyitó meccsen magyar idő szerint este 9 órakor Mexikó fogadja Dél-Afrikát, részletek Bacsa Botond összeállításában.

0: Magyar idő szerint este 9-kor elhangzik majd a kezdősípszó, és megkezdődik a sportrajongók egyik, hanem a legjobban várt eseménye, a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccsen Mexikó rendezőként fogadja majd Dél-Afrikát, de nem csak a latinok szervezik a tornát, mellettük az Egyesült Államok és Kanada is társszervező. A torna szakít az eddigi évek hagyományaival, és 32 helyett 48 csapattal indul meg, ami a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint globalizálja a futballt és megszünteti az európai és dél-amerikai hegemóniát. Azonban ez a minőség rovására is mehet, erről beszélt a Klubrádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász.
1: Számos olyan mérkőzés lesz, ami csak lokális érdeklődéssel bír, mondjuk Zöldfoki szigeteken. Másrészt azért, hogy legyünk egy kicsit igazságosabbak is, azért az, hogy bekerülnek ilyen országok is, vagy szélesebb lesz Ázsiából, Afrikából a merítési lehetőség, azért valóban ez erősíti azt a globális szerepet, amit a futball betölt a világ sportjában. A nagy csapatoknál azt tippelem, hogy megszerzik azt az a biztonságos erőnyt, amivel el tudnak játszadozni a gyengébre sorolt ellenfelekkel szemben, aztán majd ahogy kijön a rájátszási szakasz, fognak erősíteni.
0: Komoly kérdés a világbajnokság előtt, hogy a csapatok hogyan fognak tudni teljesíteni a melegben. Katárban 4 évvel ezelőtt például pont emiatt volt télen a világbajnokság. Dénes Ferenc szerint azonban a sportszakma és az orvostudomány már meghaladta ezeket a kérdéseket.
2: Ott jön a lárka! Argentina campeón del mundo!
0: 2022-ben Argentina emelhette magasba a kupát, miután büntetőkkel verték a franciákat. A két válogatott idén is nagy esélyekkel indul a győzelemért, de hogy kikérhetnek még oda melléjük, arról Kele János szakíró, az Ittszer Podcast házigazdája nyilatkozott a Klubrádiónak.
3: Nagyon ritka, az eddig kétszer fordult elő, hogy európai csapat tudott Európán kívül nyerni világbajnokságot. Mikor az amerikai kontinensen rendezik a kupát, pláne erősek a dél-amerikaiak, nyilván ebből a szempontból Argentina és Brazília most is a két legerősebb csapat. Hogyha kereteket nézzük, azért, hogy a franciáknak van egy nagyon erős mélységi előnyük, meg talán nyers tehetség előnyük is. Hanem a spanyolok is most nagyon komplex és erős keretre jönnek, ugye ők az Európa-bajnokságnak a címvédői.
0: Minden VB előtt kérdés, hogy Dél-Amerika és Európa mellett melyik más kontinens nemzetei érhetnek fel a csúcsra. Ezzel kapcsolatban Kele János az idei torna előtt is szkeptikus volt.
3: Mindig elmondjuk, ilyenkor vannak nagyon erős afrikai csapatok, most is ugye legutóbb Marokkó 4-be jutott, és az első afrikai csapatként tudta ezt megtenni, most is erősek. A japánok az egyik legjobban kinéző csapat voltak a felkészülésen, mert csökken talán arra lehet számítani, hogy lesz majd egy ilyen sötét ló, aki mondjuk eljut a legjobb 4 közé, de én ezt tudom most elképzelni.
0: A labdarúgó VB a világ legnézettebb sporteseménye, nézettsége nem hogy betegszik, túl is szárnyalja még az olimpiájét is. A 2022-es katari döntőt 1,5 milliárdan nézték, de egy meccs átlagos nézőszáma és a 100 milliós nagyságrendet súrolta. Összehasonlításképpen a világ egyik legnagyobb sporteseményének mondott Super Bowl-t 2025-ben 137 millióan követték.
4: Az ország nagy részén holnap túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk, a szél több felé élénk lesz, a hőmérséklet a hűvös reggelt követően délután 21 és 26 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk, most pedig folytatódik az esti gyors Hardimiája.
5: A lényeget hallották.
6: Esti gyors, a hírek háttere.
7: Döntött a parlament.
8: Összehangolt támadást
9: indítottak.
10: Időláncot tiltakoztak.
11: Korrupciós botrányba
12: keveredett. Az inflációs adatok szerint
13: felfüggesztették mentelmi jogát.
14: Közleményben tiltakoztak.
15: Több ezren tüntettek.
16: Aláírták a megállapodást.
6: Esti gyors. A hírek háttere.
17: Jó estét kívánok. Az Esti gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Matolcsi már megint mindent visz. Napsütéses cella helyett 170 millió forintos végkielégítéssel távozott a Nemzeti Bankból. Jól van ez így? Budapest és Karácsony Gergely megmenekült az adósok börtönétől, de szó sincs a szolidaritási extra adó azonnali eltörléséről. Az iparűzési adó maradhat. Mostantól nem lehet minden menekültet büntetlenül azonnal rács mögé dugni. Holnaptól életbe lép az Európai Migrációs Paktum, Magyarország is tagja a rendszernek. Már is kezdünk.
6: Esti gyors, a hírek háttere.
17: Méghozzá azzal a hírrel, ami a leköszönt Magyar Nemzeti Bank elnökkel kapcsolatos, ami miatt az összes svájci bicska kinyílt a zsebembe. A vonalban itt van velünk Horváth Csaba László, a 24.hu újságírója. Szervusz, jó estét kívánok!
18: Jó estét kívánok!
17: Ti tudtátok, meg a te cikkedből vált közkincsé az a hír, hogy Matolcsy György nem kevesebb, mint 170 millió forintos lelépési díjjal távozott a Magyar Nemzeti Banktól, ami persze apró morzsának tűnik ahhoz a 600 milliárdos, vagy legalábbis annyira becsült hiányhoz képest, de hát azért ez mégiscsak finoman szólva is csípi a szemét, gondolom nagyon sok mindenkinek. Hogyan sikerült ezt egyáltalán kideríteni?
5: Végsősorban egy közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a Magyar Nemzeti Bankhoz. Olyan információkat kaptunk, hogy a távozása az meglehetősen gáláns volt a Magyar Nemzeti Bankból. Ennek a 170 millió forintnak valóban, amivel távozott, ennek két része van. Az egyik az sem feltétlenül, sem morálisan, sem pedig törvényileg nem igazán megkérdőjelezhető összeg, ez egy 48 millió forintos, ha úgy tetszik, végkielégítés, de ennek a megnevezése, ez egy 6 havi alapbére azonos összegi juttatás, méghozzá azért, mert egy olyan tilalmat ellentételezésképpen, egy olyan tilalmat kompenzál, amelynek az a lényege, hogy a lemondása után, vagy a távozása után 6 hónapig hitelintézetnél munkaviszonyt nem létesíthet.
17: Ebben még, bocsánat, ebben semmi extra vagy különleges nincsen, hiszen a legtöbb menedzseri szerződésben van egy úgynevezett no competition, nem versenytársnál való elhelyezkedési klauzula, ami pontosan ezt a 6 hónapos kötelező szünetet írja elő.
5: Igen, a másik része az, ami igazából aggályos. Hát morálisan mindenképpen, de azt már meglátjuk, hogy egyébként jogilag mennyire. Egy bruttó 122, majdnem 123 millió forintos összegről van szó, amit szabadság megváltás jog címén kapott Matolcsy György. Ez a 122 millió forint még az ő jegybanki fizetéséhez mérten is egy elég magas összegnek tűnik. A mi becsléseink szerint ez több száz napnyi ki nem vett szabadságot jelölhet. 300-400 napra becsültük ezt az időszakot. Azért nem tudjuk ezt pontosan egyébként, mert maga a jegybank ezt nem mondta meg, viszont azt látható, vagy érzékelhető az ő tájékoztatásukból, hogy ezzel nekik is problémájuk van. Részint azért, mert egy belső vizsgálat indult a jegybankban ennek a kifizetés, illetve elszámolás vonatkozásában. Másfelől pedig a szabadság kiadások, illetve nyilvántartás rendszerét felülvizsgálták a Magyar Nemzeti Bankban, tehát az utóbbi kifizetés az mindenféleképpen, hát mondjuk, hogy morálisan ingoványos és vizsgálattárgyát képezi.
17: Hát törvényesen is borzasztó sok itt a kérdőjel, mert ugye hol volt akkor a munkaügyi felügyelet, hiszen egy mezei dolgozó, hogyha nem veszi ki a tárgyévben az összes szabadságát, akkor ha jól emlékszem, 3 vagy 4 hónap múlva a rákövetkező évben az elveszik. Tehát azt nem lehet így összegyűjteni az én ismereteim igazából szerint.
5: A problémát itt az okozza, hogy Matolcsy Györgynek, mint a jegybank elnökének nem igazán volt felettese, munkáltatói jogokat gyakorló felettese, aki a szabadságát kiadta volna. Erről ő magának kellett, mint úgymond kvázi saját magának, a munkáltatójának gondoskodnia, hogy ezt kiveszi, kiadja magának, és gondoskodik addig a helyettesítéséről, hiszen alelnökök vannak most is a Magyar Nemzeti Bankban. Tehát igazából ez a kérdés szerintem munkáltatói oldalon, tehát Matolcsy György saját magának a munkáltatójaként vett fel kérdéseket, hogy miért nem vette ezeket ki. Az, hogy elveszik, én nem vagyok munkajogász, de nyilván valamennyire tájékozott vagyok ebben, és én úgy tudom, hogy főszabály szerint nem igazán veszik el az ilyen görgetett szabadság.
17: Tehát az egészen biztos, hogy ezt 10 évig halmozni nem lehet.
5: Bocsánat?
17: Én amennyire tudom, ezt egész biztos vagyok benne, hogy ezt 10 évig halmozni semmiképpen sem lehet.
5: Gyűjtögetni. Nyilván majd a megfelelő jogászoknak a feladata lesz ezt eldönteni, hogy ezt mennyire lehet görgetni, vagy nem lehet görgetni. Az biztos, hogy hát morálisan mindenféleképpen megkérdőjelezhető ez az összeg, illetve ennek a kifizetése. pláne, hogy a felvezetőben is elhangzott az után, hogy van egy elég súlyos jegybanki, illetve jegybanki alapítványhoz köthető botrány, ami több száz milliárd forintos vagyonvesztésről szól, és amelynek az egyik kedvezményezettje éppen Matolcsy György fia, illetve családja és az üzleti körük lett.
17: Hát ebben az esetben viszont ő maga személyesen felel ezért a pénzért, hiszen persze ő mondhatja, hogy 11 nehány évig a magyar gazdaság és a pénzügyek felvirágoztatásán dolgozott éjt nappal látéve. A baj ezzel csak az, hogy ez elég nehezen hihető.
5: Igen, így van, és hát tulajdonképpen azért is érdekes ez az egész, mert az a jegybanki alapítványi vagyonvesztés, amiről beszéltünk, ez ugye most ugye aktuális a devizahitelesek kérdése, és ugye ez a devizahitelek annak idején a forintosításából származó összeg volt, és nagyjából ezzel egyenragú vagy egyenértékű összegű vagyonvesztés van megállapítva eddig a jegybanki alapítványi botrányban.
17: Horváth Csaba Lászlónak, a 24.hu újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad itt a Klubrádióban. Szervusz, viszont hallásra!
6: Esti Gyors.
17: A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok ügyében komoly felelősség terheli a könyvvizsgáló céget is, amely bizonyos mértékig anyagilag is felelős azért, amit éveken keresztül leírtak az MCC-s alapítványokkal kapcsolatban, vagy alapítvánnyal kapcsolatban. A vonalban itt van velünk Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke, aki egy részletes cikkben vetette föl mindezt. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
17: Nos, itt milliárdos vagyonvesztésről van szó, és ezt egy BDO Magyarország nevű KFT nevű könyvvizsgáló cég nem vette észre, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha nem vette volna észre hosszú éveken keresztül. Hogyan futhattak bele egy ilyen hibába?
8: Az eddigi információk alapján a BDO nem először kerül ilyen helyzetbe, hiszen korábban is kisegítette az államot, például az MVM körüli botránynál, amikor a korábbi könyvvizsgáló nem akart találni a jelentést, jött a BDO, és ő nem talált semmilyen problémát, és tiszta jelentést adott ki. Hasonló szálak mozoghattak a Padménél, a Nemzeti Bank alapítványainál is.
17: Tehát itt a Pallas Athéné Domus Meriti nevű alapítványról van szó, amely tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítvány, amelynek most már tudjuk, hogy a fennállás alatt hány milliárd vagy hány száz milliárd forint is tűnt el?
8: A pontos adatokat én nem tudom megmondani, hogy mennyi tűnt el. Azt viszont biztosan tudunk, hogy 2023 végén a BDO szerint valós állapot volt, hogy ennek az alapítványnak még mindig több mint 4 milliárd forint vagyona volt. És ezek úgymond hiteles és megbízható adatnak számítottak.
17: Na most mennyire bevett szokás egyáltalán ez a BDO Magyarország KFT, ez milyen könyvvizsgáló cég? Ez ugye nem tagja az úgynevezett négy nagynak.
8: Igen, de top 10-es könyvvizsgáló.
17: Hogyan követhetnek el akkor ilyen szakmai hibát? Legalábbis amit ön állít, ez egészen hajmeresztő, hiszen azok a befektetések, már önmagában a befektetés is nagyon furcsa, hogy 100 milliárdokat egyetlen egy cég részvényeibe fektetnek be, vagy én rosszul látom?
8: Az alapítványok gazdálkodása körül rengeteg a visszaélésszerű magatartás, ami nem figyel a közpénzből eredő vagyonnak a megfelelő felhasználására, és komoly probléma, hogy a könyvvizsgáló, félrevezetve akár a felügyelőbizottságot is, végig azt mondta, hogy itt minden egyes adat hiteles és megbízható, a lényeges hibától mentes. És ez baj. Ez nem kicsi baj, ez nagy baj, és az utolsó könyvvizsgáló jelentéseket a könyvvizsgálati közfelügyelet visszavonatta, tehát ezek olyanok, mint nem is lettek volna, tehát szó sem volt tiszta helyzetről, hanem akkor már beállt a vagyonvesztés, és az ezzel kapcsolatos könyvvizsgálói döntések, vélemények, ezek mind-mind megtévesztőek lehettek a tulajdonos számára, amivel kapcsolatban felmerül a felelősség kérdése.
17: Hát én bennem megmozdult a kis ördög, hogy megkérdezzem, hogy vajon mi érdeke fűződhetett ennek a könyvvizsgáló cégnek ahhoz, hogy korábban jóvá hagyja és elfogadhatónak vagy tisztának nevezze ennek az alapítványnak a gazdálkodását.
8: Ahogy már mondtam az interjú elején, a BDO máskor is a segítségére sietett az állami vállalatoknak, amikor kaptak volna valamilyen kritikát, negatív véleményt, pláne az MVM-nél, ahol a korrupció gyanúja is felvetült, ott jött a BDO is, azt mondta, hogy minden rendben van. És a Padménél is ugyanez jelenik meg, ugyanez a szál, ugyanez a motívum, és az nem lehet véletlen.
17: Hát nagyon diplomatikusan fogalmazott, ráadásul a BDO-val kapcsolatban, ugye az mindenképpen külön figyelmet érdemel, hogy újságíró kollégáim már évekkel ezelőtt figyelmeztettek arra, hogy ennél a Pallas Athéné alapítványnál egyáltalán nem mennek normálisan a dolgok. Ha más nem, akkor hogyha nem tudom én az Átlátszót, a Direkt 36-ot, meg a többi oknyomozó portált olvassák ezek a könyvvizsgálók, náluk már a fejükbe ki kellett volna, hogy gyulladjon a piros lámpa. Így van?
8: Így van. És ez mégsem történt meg, hanem kijött a 23 éves beszámolóról is a vélemény, hogy minden rendben van. Nincs itt semmi látnivaló, és ez baj. És ez baj, hiszen utána a szakmai vizsgálat, a pénzügyminisztérium égisze alatt működő úgynevezett könyvvizsgálati közfelügyelet vonatta vissza ezeket a jelentéseket, és az ő úgymond minőség ellenőrzési vizsgálatok során a megbukott eredményre jutottak. Tehát ők megbuktak ezen a szakmai ellenőrzésen, a BDO.
17: Na most itt nem egy nyugdíjas könyvelő egyszemélyes cégéről van szó, hanem, hát ahogy ön is mondta, a top 10-be tartozó könyvvizsgáló cégről. Ezt megengedheti magának?
8: Azt gondolom, hogy én nekem nem feladatom, hogy arról nyilatkozzak, hogy a BDO mit engedhet meg magának. Azzal viszont felhívhatom a figyelmet, hogy a korábbi tulajdonosok, köztük a Magyar Nemzeti Bankot jelenleg vezető Varga Mihálynak már régen a közfelügyelet vizsgálatának eredményének tudatában vizsgálatot kellett volna elrendelni, és ennek eredményeképpen a különböző polgárjogi igényeit a könyvvizsgálóval szemben már régen be kellett volna nyújtania, valamiért ez nem akar megtörténni, és ezért többen felvetették, hogy érthetetlen, hogy Varga Mihály miért maradhat a Nemzeti Bank elnöke, miért nem kell neki a többi hasonló beágyazott személye hasonlóan távoznia.
17: Ugye a hallgatóknak, hogy az emlékezetét felfrissítsük, arról van szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné alapítvány a banktól kapott pénzt egy lengyelországi ingatlanfejlesztő cégbe fektette, már akkor, amikor 2020-ban lehetett tudni, hogy hát ezek fabatkát sem érnek ezek a részvények, azóta is ennek a pénznek tulajdonképpen akkor bottal üthetjük a nyomát.
8: Így van, a pénznek csak egy töredéke van meg, az sem jó kezekben van, és felmerül, hogy ennek következményének kellene lennie, de valamiért a Nemzeti Bank nem kíván ezzel kapcsolatban látványosan lépni. Lehet, hogy a háttérben léptek már, de ezt egyelőre ennek a nyilvánosság hozatala még hiányzik.
17: Na most a nagy pénzügyi cégeknek, a könyvvizsgáló cégeknek általában szokott lenni úgynevezett szakmai biztosítása arra az esetre, hogyha ők valamit elszúrnának, akkor a biztosító álljon helyettük. Ön felveti a cikkében, hogy hát itt nagyon súlyos, akár perelhető anyagi kár is keletkezett, amiért a könyvvizsgáló is felelős lehet. Feltételes módban fogalmazok.
8: Így van, és ez a takaró, ez a felelősségbiztosítási takaró, hát elég rövidecske. Tehát ebből eléggé kilóg majd a könyvvizsgáló cégnek, nem csak a lába, hanem mindene.
17: Szóval tehát nem csak a lólábló ki, hanem pénzügyileg sem tudnak esetleg ennek eleget tenni, hogyha megbírságolják
8: őket. Ha lesz egy igény, amit benyújtanak, önmagában az igény benyújtása nagyon káros lehet a BDO szakmai megítélésére, és hogyha ez az igény részben vagy egészben igazolást nyer, és a bíróság megítéli, hogy kártérítést kell fizetni ennek a könyvvizsgáló cégnek, az brutális hatással lenne. Nem csak a magyar könyvvizsgálói piacra, akár az európai, sőt az egész bolygón is kihatással bírhat egy ilyen ügynek a hatása, és nem csak a BDO-ra, hanem az összes többi könyvvizsgáló cégre is, hiszen ez azt jelenti, hogy itt képesek könyvvizsgálók nagyon fontos ügyekben nem megbízható véleményt adni.
17: Miközben azért fizetik őket, hogy az ő nevükkel és jelentésükkel hitelesítsék egy-egy cég egy-egy éves gazdálkodását.
8: Így van. És ugye itt felmerül Varga Mihálynak a felelőssége, akit korábban is összefüggésbe hoztak visszaélésszerű helyzetekkel, mint például, amikor egy olyan cég épített neki egy ingatlant, amit először ugye bérelt, majd később, amikor megírták róla, hogy ugye jelentősen a piaci ár alatt bérli, akkor gyorsan megvásárolta, de előtte azért ennek a úriembernek, aki ezt építette neki, annak azért adott egy ilyen magyar gazdaságért díjat. Szóval nem tudom, tehát hogy ezeket miért nem lehet vizsgálni, vagy ez miért nem merül fel, számomra rejtélyes.
17: Hát ha nekünk nem is, de azért erre felesküdött szervezeteknek van erre jó köre, hogy ezekben az ügyekben eljárjon, akár az ügyészség, akár a rendőrség. Ruszin Zsoltnak, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete alelnökének nagyon szépen köszönöm, hogy beavatott bennünket a részletekbe. Viszont hallásra.
8: Én is köszönöm. Viszont.
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
17: És még mindig maradunk a pénzügyeknél, de most már egy másik szemszögből. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy ősszel a parlament elfogadhat egy új törvényt, amely a vagyonadót vezeti be Magyarországon. Hogy ez mit jelenthet, vagy mi lehet ennek majd a hatása, meg egyáltalán miért van erre szükség? Erről kérdezem Vadász Ivánt, a Magyar Adótanácsok Adótanácsadók Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok!
9: Üdvözlöm a hallgatókat!
17: Nos, itt a új vagyonadóval kapcsolatban mire számítsunk? A költségvetésben tátongó lyukakat próbálják betömni, vagy pedig ez egyfajta politikai elszámoltatás lesz? Mit gondol?
9: Na ez az, ami nem világos. Tudnélik, ez egy szokatlan adó nem Magyarországon, bár a helyi adóknál, az önkormányzati adóknál ott van az építményadó, a telekadó és az idegenforgalmi adó, ami ugye vagyonhoz kötődik, ingatlan vagyonhoz. Ez egy szokatlan adó nem, de azt tudnunk kell, hogy miért is szeretné ezt a kormány bevezetni? Azért, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyek szélsőségesek, csökkentse, tehát egy úgymond szolidaritási elv bevitele a magyar adórendszerben, és ezzel párhuzamosan esetleg a korrupció hosszú és sötét időszakának átvilágítását is jelentheti ez az új adó nem. Én szerintem indokolt, ilyen korrupciós időszak után, amit mi átéltünk, mi adótanácsadók úgy érezzük, hogy szükséges egy társadalmi átvilágítás.
17: Megnyugtathatjuk akkor a rádió hallgatókat abból a szempontból, hogy sem az ingatlanokat, sem mondjuk egy extra drága autót vagy műtárgyat nem sújt ez az adó, ez kifejezetten a vállalkozások, cégek megadóztatását jelenti, jól értettem?
9: Ez nem biztos, hát még szerintem a kormány se döntött el semmit, tehát például nem döntött a adótárgyakat illetően, hát ugye amikor vagyonról beszélünk, az lehet befektetés, egy társasági részesedés, ingatlanok, ingóságok, például személygépkocsik vagy jachtok, vagyoni értékű jogok, bankszámlák, vagy akár lehet egy maga a tőke növekedés, ami ugye általában a befektetésekhez kötődik. Tehát a vagyontárgyról még nincs kormányzati döntés.
17: Önökkel, az adótanácsadókkal fölvették-e a kapcsolatot bármilyen formában az új kormány emberei, vagy egyelőre ez még várat magára? Hiszen még...
9: Még ez nem történt meg, de nem sokára közeledik, tehát mi a szakmai egyesületek is már fölvették a kapcsolatot a kormánnyal, de hát még erre nem volt ide.
17: Ugye ez most még csak egy tervezet, bár a NER-hez közeli világgazdaság már is felvetette, hogy elsősorban ezzel a szerintük 6,5%-os adóval a közép rétegeket fogja sújtani a kormány, méghozzá óriási mértékben, és baloldali megszorító csomagról beszél. Tudnak önök valami olyan részletet, ami ezt alátámasztaná?
9: Nem tudunk. Amit tudunk, az 1 milliárd forintos vagyon.
17: Hát ez a küszöb. Ennél nagyobb.
9: Ez a küszöb. Ennek az eddig beharangozott kulcsa az 1%. Ez azt jelenti, hogy 1 milliárd vagyon után 10 millió forint adót kellene fizetni évente. Nem tudjuk, hogy mi lesz az adótárgy, nem ismerjük az adóalap számítás részleteit. Ez ugye vagyonértékelési szabályok kiterjedt megalkotása szükséges. Az adóalan se világos még. Nyilvánvaló úgy tűnik, kézenfekvőnek tűnik, hogy az adóalany az a család lesz, de most ez csak a szülők és a közvetlen gyermekek, vagy egy tágabb család, hát az még további vitára szorul. Na most tudnunk kell, hogy amikor egy vagyonadót bevezetünk, akkor ugye az állami költségvetés magához von pénzeket. Nagyon vigyázzunk el arra, hogy nehogy az önkormányzatoktól vonja el a jelenleg működő ingatlanadókat, hiszen az ingatlan és a gépjárműadó a mi felfogásunk szerint az önkormányzatokat illeti meg. Tehát az önkormányzatok önállóságának is kell pénzügyi alapot teremteni, hogyha a vagyonadó az állami költségvetés központi bevétele lesz, akkor az önkormányzatok számára új bevételi forrásokat kell keresnünk.
17: Egy külföldi példát hoznék föl, ami védi az adóalanyokat. Franciaországban úgy tudom, hogy van ingatlanadó, és ott az a szabály, hogy az állam megállapítja az ingatlan értékét, de ha ezt az értéket túllövik, vagy túl magasan állapítják meg, akkor az állam köteles azon az értéken meg is vásárolni az adóalanytól ezt az ingatlant. Ez egyébként őket védi azzal szemben, hogy az állam esetleg ilyen büntető adóként alkalmazza. Mit gondol erről?
9: Hát ez is egy furcsa szabály lenne, mert hogyha az adóalany vitatja az adóhatósági megállapítást, akkor ez a jogvita csak akkor lenne bizonyítható ennek az eldöntése, hogyha értékesítés is szóba jöhetne, de hát ez nagyon furcsának találnám a magyar szabályozásban. Nem hiszem, hogy bár a példát én is olvastam a szakirodalomban, de nem hiszem, hogy ilyet Magyarországon be lehet vezetni. Mi azt gondoljuk, hogy célszerű lenne első lépésben egy országos minden természetes

0: vezetése nehezebb, mert nagyon komoly szakmai előkészítést igényel.
1: Vadász Ivánnak, a Magyar Adótanácsadók Egyesülete elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt nálunk a Klubrádióban. Viszont hallásra!
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra!
2: Esti Gyors.
1: És még mindig maradunk az adók kérdésénél, csak most már az önkormányzatok adójáról lesz szó, hiszen ez a mai napi hír, hogy a kormány a megyei jogú városoknak meg Budapestnek elengedte az iparűzési adó többlet megfizetését, ezzel Budapest például megmenekült az azonnali csőttől, ami holnap köszöntött volna be, legalábbis ahogy ezt Karácsony Gergely mondta, de a többi önkormányzatnak is elvben ez jó hírt jelent, de hogy tényleg így van-e, ezt kérdezem Gémesi Györgytől, Gödöllő polgármesterétől, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökétől. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat. Nem ennyire fényes ez a történet, hiszen itt egy folyamat részeként jelentek meg ezek a számok. A iparűzési adó többletet, ugye a nagyon bonyolult dologról van szó, hogy megpróbálom nagyon lebutítani a dolgot, hogy érthető legyen mindenki számára, még nekem is nagyon nehéz volt megfejteni, hogy miről van szó. Tehát az iparűzési adó az egyik nagyon komoly adója például a fővárosnak és a nagyvárosoknak. Ennek az adótöbletét a kormányzat 2025-től elvonja. Ugye nekünk az adóelszámolásunk az mindig az előző év alapján történik, tehát ez a 2025 éves iparűzési adó többletről szól. Eddig még követhető. Az iparűzési adó többlet két részből áll, a két részben kell befizetni, vagy két részben kell ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Az első a kalkulált összeg, amit várhatóan abban az esztendőben a település be tud szedni iparűzési adóban, és a második évben, az év második felében, 25 év második felében pedig a tényleges adatok alapján kell majd ezt korrigálni, és erről a döntés a rákövetkező év tavaszán történik. És ez a döntés a rákövetkező év tavaszán, tehát most május után júniusban történik, hogy kinek milyen adósága van a központi költségvetésben. Tehát a többletet az iparűzési adóból elveszi a költségvetés, és most tényleg kormányokról beszéljünk, mert ugye itt azért van most egy átmeneti időszak, a többletet elveszi, azt abból fizeti a versenyképes járási programot, tehát visszaforgat egy részt a településbe, de a pénz több, mint amennyi a visszaforgatandó pénz, akkor azt a pénzt a költségvetés lenyeli. Ez sem teljesen így van, mert tavaly volt részbeni, a többleteknek részbeni visszatérítése, és azért a gazdaság sajnos nem volt igazán fényes, ezért, ahogy látják, ezek nem adóelengedések, hanem ezek egy elszámolási számot jelentenek, ezek a nullák, tehát ez azt jelenti, hogy nincs további többlet, jól kalkuláltak az első fél évi számok alapján, amit elvettek, és ugye az év második felében az elszámolásnál, ami most derült ki, gyakorlatilag nincs tartozása a településnek. Néhány településnek van, nagyjából 5 milliárd forintos nagyságrendben, megyei jogúvárosoknál, talán Szolnoknál van egy 120 millió forint a többletadóbevétel miatt elvonás, és a többi kisebb településnél még 5-6 milliárd forint nagyjából. Ez tehát nem egy többlet forrás lehetőség, ez egy elszámolása a tavalyi iparüzési adó többletnek. Ettől még nekünk sajnos azért második felében idén be kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást, mindaddig, amíg más döntése nem lesz a kormányzatnak, tehát ezt a fővárosnak is meg kell tennie, és minden olyan településnek, 855 ilyen település van, amelyik azért, mert az átlagosnál nagyobb az iparűzési adó bevétele, ezért egy képlet alapján ezt a pénzt be kell fizesse. Tehát itt a korábban egy kettős adóztatásról volt szó, egyrészt az iparűzési adó többlet elvételéről, ennek az elszámolását látjuk most, tehát nem tartoznak azok a települések, így mi sem például, mert benne vagyunk ebben a listában, ahol nem volt többlet adóbevétel. A másik oldalon folytatjuk a szolidaritási adó befizetését, második részletet ezért második felében kell fizetni. Nem tudom, érthető volt, amit mondtam.
1: Hát érthetőnek érthető, bár

0: rádióban elég nehéz levezetni ezeket a bonyolult számokat. Gyakorlatilag az önkormányzatoknak kétféle adó nem volt az, ami a fő bevételi forrása, egyrészt a ingatlan adó, másrészt a gépjármű adó, és ezen felül pedig hát ugye az az adó, amit a területén működő vállalkozásoktól kaptak volna.
1: Öt adó nem van. Az egyik a ingatlan adó, az tulajdonképpen építmény és telekadó. Ugye építmény adó van, külön telekadó. Azon kívül van az iparüzési adó, amiről beszéltünk.
0: Igen.
1: Volt a gépjármű adó, ez most nincsen.
0: Igen, ezt elmondták.
1: Van a kommunális adó, amit a település önmaga kivethet, adott esetben a bajban van. Sokan kivetették egyébként, ennek is van egy felső határa. Tehát nagyjából ezek az adók léteznek, ebből nyilván a legnagyobb tétel az iparüzési adó, 855 település fizet szolidaritási hozzájárulást, mert egy képlet alapján az ő iparüzési adó bevétele magasabb, mint amit a képlet előír. Egyébként több településnél van iparüzési adó. Tehát ezek az adók a település mozgás. Hallottam az előző beszélgetést egyébként, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz ez a vagyonadó. Az adószakértő jól mondta azt, hogy arra oda kell figyelni, hogy ez azért a önkormányzatoktól ne vonja el azt a bevételt, amit az telek és az építmény adó kapcsán beszednek, mert ez most nekünk az életünket menti meg, hiszen, mint ahogy az elmúlt időszakban többször a Magyar Önkormányzatok Szövetsége jelezte, komoly működési gondok várhatóak sok településnél az év második felében, és sok település ezekből az adókból tudja a csökkent, reálértékben masszívan csökkent állami forrásokat kiegészíteni a kötelező feladatok ellátására. Tehát béreket fizetni belőle,
0: energiát
1: fizetni, és a többi.
0: Hát feltételezem, hogy ennek az új kormánynak talán mégiscsak az lesz a politikája, hogy decentralizálja ezeket a dolgokat hosszabb távon, hiszen itt majdnem másfél évtizeden keresztül egy nagyon erős központosítás zajlott, és az önkormányzatiság leépítése, de hát ez már egy másik fejezet, ezt majd meglátjuk a jövőben. Gémesi Györgynek, a Gödöllő polgármesterének, az Önkormányzati Szövetség elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban. Viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen, viszonthallás.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: A holnapi naptól életbe lép az úgynevezett migrációs és menekült ügyi paktum az Európai Unió országaiban, egyébként Magyarországon is. Hogy ez mit jelenthet a gyakorlatban, ezt kérdezem Léderer Andrástól, a Helsinki Bizottság főmunkatársától. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
0: Hát Magyarország ebben a témában, hogyha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor majdhogy nem nulláról kezdheti az újjáépítést, mármint menekült ügyekben.
3: Hát, vagy inkább mínusz egyről. Ugye az a probléma, amiről már nagyon sokszor beszélgettünk itt a Klubrádióban és különböző adásokban, hogy a magyar menekült ügyet tudatosan szétrombolta, és lényegében a földet tette egyenlővé az Orbán kormány az elmúlt évtized során. Ami azt jelenti, hogy ennek a paktumnak a végrehajtása, ez nem pusztán jogszabályi kérdés, hanem egy gyakorlati problémát is jelent. Magyarországnak lett volna lehetősége az elmúlt években plusz források, európai uniós források igénybevételével infrastruktúrális fejlesztést, eszközbeszerzést, plusz rendvédelmi emberek kiképzését, ügyintézők kiképzését elvégezni. Ez sem történt meg, tehát, hogy igazából itt holnap a gyakorlatban mi fog történni, erre én biztosan sajnos sem tudok ennek válaszolni, szerintem más sem nagyon.
0: Már csak azért sem, mert ugye ezeket a pénzeket az előző kormány kerítés építésre, meg hát jószerével konténerbörtönök építésére fordította, miközben Magyarországon 20 évvel ezelőtt volt egy működő menekültügyi rendszer és egy menekültügyi eljárás, ami gyakorlatilag most a nullára csökkent, hiszen aki bevándorolni szeretne, menekült státuszt szeretne kapni Magyarországon, az például a mostani körülmények között vagy Kijevben, vagy Belgrádban kell, hogy bevándorlási kérelmet nyújtson be, vagy menekültügyi folyamatot indítson el a magyar követségeken.
3: Így van, ez egy nagyon fontos különbséget tenni, ők nem bevándorlók, hanem menekültek. Ezek az emberek, aki menekült státusz kap a végén, ők soha nem szántukból hagyják el a hazájukat, vagy szántukból nem mennek haza, hanem azért, mert az életük ott veszélyben van. És valóban 2000 tavasza óta, tehát most már több mint 6 éve, nem lehet Magyarországon menedék kérelmet sem előterjeszteni, csak a belgrádi vagy a kievi magyar nagykövetségen.
0: Ami egyáltalán nem életszerű egyébként.
3: Hát nem csak nem életszerű, hanem abszolút jogellenes, még egyébként, ha ez bármit számított volna az elmúlt években, a magyar alaptörvényen is ellentétes, mert az alaptörvény biztosítja, elismeri a menedék kérelemhez való jogot. És ezen kívül egyéb problémák is vannak, ennek a paktumnak része egy nagyon szigorú biztonsági szűrés, amit minden az Európai Unió területére jogellenesen lépő emberrel szemben le kellene folytatni a tagállamokban. Ennek semmi köze nincs a menekültügyhöz, ez egy biztonsági előírás. Magyarország ezt sem volt eddig hajlandó végrehajtani, erre is lehetett volna plusz forrásokat igényelni, elvileg ezt kötelező holnaptól. Sajnos tényleg, sajnálom, hogy ezt hogy mondjam, de az, hogy itt mi fog történni, arra nem én vagyok a megfelelő ember, mert igazából ezt nem lehet tudni. Itt az az érdekesség van, vagy különlegesség van még, ahogy a felvezetőben is mondta, ez az új szabályrendszer, közel tucatnyi önálló jogszabályból áll ez a migrációs és menekültügyi paktum, vagy csomag. Ezek az Európai Unió történetében először közvetlenül hatályosulnak. Tehát nem kell, hogy minden egyes tagállam elfogadjon valamilyen hazai szabályozást, hanem ez egyből életben van. És hát ilyet még menekültügyben nem látott Európa, úgyhogy emiatt ez mindenképpen egy nagy kérdés, hogy mi fog történni.
0: És hát röviden Magyarországnak pedig elemi érdeke, hogy ezeket alkalmazza, mert hiszen napi 1 millió euróba kerül az a büntetés, amit Magyarországnak azért kell fizetnie, mert az Orbán kormány nem volt hajlandó ezzel a dologgal egyáltalán foglalkozni.
3: Hát és ez a napi 1 millió euró, ez a jelenlegi menekültügyi szabályok megsértése miatt van, és nő ugye minden egyes nappal újabb 1 millióval. Most már lassan 2 éve, hogy ez a büntetés megszületett, azóta ugye volt egy egyszeri 200 milliós, és utána napi 1 millió eurós büntetés, lassan 1 milliárd eurónál jár ez a büntetési tétel, amit folyamatosan vonnak le egyébként az országnak járó Európai Uniós támogatásokból. Ez a probléma nem fog megszűnni attól, hogy holnaptól új szabályok vannak, mert a magyar helyzet az a menekültügy alapjait sérti. Egyrészt azzal, hogy nem lehet egyáltalán menedékkérelmet sem beadni. A másik elemében pedig, ami szintén részben menekültügy, de egy biztonságpolitikai, biztonsági kockázat is, Magyarország úgy dobál át a határon embereket, korábban ezresével, manapság inkább csak néhány tucatot, hogy semmilyen ellenőrzésnek, semmilyen dokumentálásnak, semmilyen regisztrációnak nem veti őket alá a magyar hatóság, tehát nem is tudja azt az éppen eljáró magyar egyenruhás rendőr, hogy akit ő ott összefogdos és kidobál a határon, őt egyébként lehet, hogy kőrözik, lehet, hogy valamilyen nyilvántartásban szerepel. Ez azon túl, hogy jogsértő, egyébként szerintem viszonylag könnyen belátható, hogy egy kifejezetten komoly biztonsági kockázatot jelent.
0: És az európai is, és érdekeket is sért egyben. Is.
3: Így van.
0: Léderer Andrásnak, a Helsinki Bizottság főmunkatársának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Viszont hallásra.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
0: És akkor rövidesen meneküljünk a képernyők elé, hiszen kezdődik a foci VB Mexikóban, méghozzá a Mexikó Dél-Afrika foci meccsel, szóval sombrero vagy vuvuzela, kérdezem Hegyi Ivántól, egy jól ismert sportújságírótól. Jó estét kívánok!
4: Jó estét! estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Hát a Vuvuzelát hagyjuk, nekem volt szerencsém idéző. Ezt végigélvezni 2010-ben Dél-Afrikában 30 napon át. Borzalmas élmény volt.
0: Nos, ez különleges, ez a 48...
4: Eltiltották, ha jól tudom, nem lehet.
0: Igen, igen, igen, igen. De a szombrerót nem tiltották el, ami szombrerót Mexikóban...
4: Nem. Olyannyira nem, azt azért elmondom, hogy a szobám, tehát a plafonról egy 86-os szombreró róg le, eredeti mexikói.
0: Ami, hogyha igazán szabályos, akkor akkora, mint egy kocsikerék, és a lelátó mögötte ülő aztán nem lát semmit a meccsben, meccsből miatta. De ami igazán érdekes, az az, hogy most már 48 csapat játszik egymással. Megnéztem a beosztást, tehát L csoport az utolsó, iszonyú sokan vannak. Van ennek egyáltalán valami értelme? Vagy ez egyszerűen csak a rendezőknek, meg a közvetítési jogoknak a besöprését jelenti?
4: A kérdés arra vonatkozik, hogy van-e értelme, hogy van-e a világon 48 olyan színvonal csapat, amelyből mondjuk elég lenne 16 is, mint a hajtanánk, ugye 16-os volt, akkor még világbajnoki döntőnek hívták a 16-os mezőn, de mondjuk bővítsük ki 24-re, az is volt, ugye, aztán 32, most a 48. Tehát a lényeg az, hogy van-e 48 a 16-nak megfelelő csapat, tehát akkor nyilvánvaló a válasz, amiben a kérdés, hát ugye benne volt a kérdésében a válasz, hogy hát természetesen nincs.
0: Mert én úgy gondolom, hogy mondjuk egy zöldfoki szigetek Irak válogatott mérkőzés engem biztos, hogy nem ragasztana a képernyő elé.
4: Mindig lehet árgyalni valamit, de megértem. Tehát én azt hiszem, hogy a zöldfoki szigetek az meglepetést okozva egyébként önnek a látvány. Tehát vannak azért kivételek, és felteszem, hogy mondjam, unblockit nem lehet mondani, de az tény, hogy az ünnepi jellegét, az, hogy 48 csapat van, az erősen kikezdi ennek a világbajnokságnak, mert hát természetesen a többség, és főleg az, hogy ugye éjfél, 1 óra, 1:30, 2 óra, 3 óra, 4 óra, 5 óra, 6 óra, és valóban valószínűleg keveseket lehet, hát mondjuk a zöldfoki szigeteken lakóin és a iraki lakosságon kívül arra, mondjuk, hogy haj, nem tudom, mikor játszik képpen ez. Tehát egy hajnali, tehát másnapra, víradóra, munkanap mondjuk, ezt megnézze valaki. De én nem akarom elviccelni ezt a dolgot, mert azért egyáltalán nem vicces, mert azért mondjuk azt, hogy...
0: Néztünk mi szöuli olimpiát, meg pekingi olimpiát is élőben, tehát hasonló, vagy kicsit más időeltolódás szerint.
4: Igen, de én azt hiszem, tehát a nézettség tekintetében a futball VVR messze a olimpia előtt van. Már régóta.
0: Lesznek...
4: Azt gondolom, hogy nem akarom én az olimpiát, csak zárójelben mondom, képzelj el, 16 legjobb futballcsapat bevonulna az olimpiára. Hát az erősen háttérbe szorítaná mondjuk még a Dream Team-et, vagy a 100 méteres síkfutást is. És aztán akkor már többről nem beszélek.
0: Nem is beszélve a kajakkenúról, ugye magyar szemmel mondjuk.
4: Külön világ. De erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a VB milyen lesz ezzel az irdatlan mennyiségű csapattal.
0: Lesz egy nagyon érdekes szabály, ami felpörgeti egy picit a játékot, és mondjuk a szimuláló olasz vagy brazil focistáknak befellegzett, egy percig lehet húzni, és utána emberhátrányban játszik a csapata. Ennek hát, mi a hatása lehet?
4: Én ízlésem szerint... és olaszok nem lesznek ott, de nem baj. És a színmérpont az olaszok és a brazilok szimulálnak szerintem. Kulturton.